0: percei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrét.
1: Üdvözöljük!

a Rádió Antrit FM 105.1. Limbo!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartó élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit 7. vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy 1 hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
3: Július 25-ének reggelét tölthetjük együtt itt a Rádió Andréton, a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában. Csodaszép reggelt kívánok! A stúdióban Gulyás Anita is, köszöntöm a Jakabokat, valamint a Kristófokat, ők a mai névnaposok. De hogy kik voltak a híres szülöttei a napnak, illetve mit üzennek számunkra a csillagok, ennek a részleteit is hozom majd, úgyhogy maradjon velem itt a 101-en, vagy kattintson a weboldalunkra, www.antri.hu oldalra, amelyen keresztül online formában rádiózhat velem. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei a rádió Antriton pörögnek a Jakaboknak és a Kristófoknak. Ők ünnepelnek július 25-én, és már mondom is, hogy mit tudhat e nevekről. A Jakab egy hagyományos bibliai eredetű férfinév, amely a héber Jákob név görög változatából, a Lakoboszból alakult ki. Jelentése a kutatások szerint sarokba fogó, vagy aki a másik helyére lép. Míg a Kristóf egy görög eredetű név, a Krisztoforosz névből származik, és Szent Kristófról tudni illik, hogy a hajósok és utasaik védőszentje. De lehet ma még köszönteni a Daliborokat, a Talbotokat, a Zsaklinokat, a Szimbádokat, a Jakobinákat, a Tomorokat, vagy éppen a Zsaklinokat, Jakusokat is. Nem mondanám, hogy igen gyakori nevekről beszélünk, de ne feledkezzen el ilyen nevet viselő ismerőseiről. És amíg ezen gondolkodik, hogy kit is köszöntsön fel, kinek küldje a reggel első üzenetét, addig elárulom, hogy 1722-ben ezen a napon született Fellner Jakab, magyar műépítész. Jelentős szerepe volt neki Tata pápa, Eger és Veszprém városképének kialakításában, úgyhogy ha arra jár, akkor gondoljon rá is. A klasszicizáló, késő barokk építészet legkiválóbb hazai mestere ő egyébként. 1922-ben járunk már egy jó nagy ugrással. John Goodenough, kémiai, Nobel-díjas amerikai szilárd test fizikus született ezen a napon július 25-én, aki 2019-ben eddig legidősebben 97 évesen nyerte el a kitüntetését, a Nobel-díjat. 1967-ben látta meg a napvilágot az amerikai színész, Golden Globe díjas színész, aki szerintem sokaknak okozott kellemes pillanatokat, mert hogy ő Joey Tribbiani, ugye ez a legismertebb alakítása a Jó barátokban. A szerepét 3-3 Primetime Emmy Golden Globe díjra jelölték. Utóbbit végül 2012-ben nyerte el a Sikersorozatok című sorozatban nyújtott alakításáért. Isten éltesse őt nagyon sokáig. 1985-ben látta meg a napvilágot Nelson Piquet, brazil autóversenyző, a háromszoros Formula 1-es világbajnokról beszélünk. Isten éltesse őt is nagyon sokáig, erőben, egészségben, akár csak azokat az antritosokat, akik július 25-én születtek, és ha már ebben a korai órában velem van, akkor a most következő dalt önnek pörgetem. Isten éltesse, legyen szép a napja.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: ma kedvence és a tegnap slágere után pedig egy időutazásra invitálnám meg, így a 105.1-es hullámhosszon keresztül 325-ig utazunk vissza, akkor ért véget az első Konstantinus római császár által összehívott Niszei zsinat, a keresztény egyház első egyetemes tanácskozása, amelyen elítélték az arianizmus tanait. 1261-ben járunk egy jó nagy időforgatás után, 8. Mihály bizánci császár visszafoglalta Konstantinápolyt az utolsó latin császártól, második Balduintól, így július 25-én. 1785-ben pedig ezen a napon a helytartó tanács Pöszkerti nyilvánította a budai városmajort. 1848-ban Mészáros Lázár hadigőzös vízre bocsátásával jött létre a Honvéd folyami flotta. Ez a magyar hadihajózás napja egyébként. 1893-ban avatták fel a Jón és az Égei tenger közötti 325 km hosszú korintoszi csatornát, amelyet a magyar Gerster Béla tervezett. Nem tudom, hogy ezt például tudta-e. 1909-ben a francia Louis Blériot elsőként repülte át a 33 km széles La Manche csatornát Clyce és Dover között, ezzel pedig elnyerte a brit Délmail című lap által kitűzött 1000 fontos díjat is. Gondolom, hogy egyébként őt nem feltétlen a pénzdíj hajtotta előre, hanem az, hogy megvalósítson egy álmot, és remélhetőleg jó sokan vannak így a világban, hogy az álmaikért, nem pedig az anyagiakért küzdenek. No, de már megyünk is tovább 1978-ig, amikor is az angliai Oldhamben megszületett a világon az első lombik bébi, Louise Joy Brown. Születése pedig hatalmas tudományos mérföldkő volt, ugyanis ő volt az első olyan gyermek, aki testen kívüli megtermékenyítéssel, úgynevezett IVF-fel fogant meg. Louise édesanyjának petesejtjét és édesapjának hímivar sejtjét laboratóriumi körülmények között egyesítették, majd az így létrejött embriót ültették vissza az anyai méhbe. A világ első lombik bébie történelmi jelentőségű esemény lett, amely új reményt is adott azoknak a pároknak, akiknek sajnos természetes úton nem születhet gyermekük. Azóta pedig az IVF eljárás segítségével világszerte több millió gyermek született. 1984-ben járunk, az emberiség történetében július 25-én először tett űrsétát egy nő. A világ második űrhajós nője volt ő, a szovjet Svetlana Savitskaya a Szajut 7 űrállomás fedélzetéről lépett ki a kozmoszba a hölgy. De a fulladás megelőzésének világnapja is július 25-e, az ENSZ kezdeményezésére tartják, még pedig azért, hogy felhívják a figyelmet a vízbefulladások megelőzésére. És hihetetlen, de tényleg fontos rávilágítani erre, hiszen hogyha követi a híradásokat, akkor sajnos már az idei évben is számtalan ilyen eset történt. Évente több százezer ember veszti életét fulladás következtében, pedig megfelelő oktatással, úszástudással és biztonsági intézkedésekkel, vagy éppen józan paraszti ésszel ezek jelentős része megelőzhető lenne. Úgyhogy strandoljon, körültekintően vigyázzon magára, és hallgassa ma kedvenceit, a tegnap slágereit. Itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

kedvenceim és a tegnap slágerei után pedig itt vagyok a már várva várt horoszkóppal, mert vallja be, hogy önt is érdekli. Kedves Kos, na hétvége kiváló alkalom arra, hogy valami újat próbáljon ki. Egy kerékpártúra, vízisport vagy szabadtéri koncert feltöltheti energiával. Most a spontaneitás meghozhatja a legjobb élményeket. Kedves Bika, kapcsolódjon ki a természetben. Egy piknik, borvidéki kirándulás vagy egy kellemes grillvacsora barátokkal tökéletes választás lehet. Élvezze a nyár ízeit és a nyugodt pillanatokat. Kedves ikrek, ideje kimozdulnia, látogasson el egy fesztiválra, vásárra vagy szabadtéri rendezvényre. Új emberekkel ismerkedhet meg, és inspiráló beszélgetések várhatnak önre. Kedves rák, most a családé és az otthoné lehet a főszerep. Próbáljon ki egy új receptet, szervezzen közös ebédet vagy egy meghitt kerti estét. A közös élmények maradandó emlékeket teremthetnek. Kedves oroszlán, ez a hétvége önnek kedvez. Vegyen részt egy koncerten, kulturális eseményen, vagy akár egy táncos programon. Bátran mutassa meg önmagát, most könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, mint ahogy sokszor máskor teszi ezt. Kedves szűz, kapcsolódjon ki aktívan. Egy könnyű túra, kertészkedés, vagy egy kreatív hobbi segíthet kiszagadni a hétköznapokból. A rendrakás után jutalmazza meg magát egy finom süteménnyel, fagyival, vagy valami hasonlóval. Kedves mérleg, a szépség és a harmónia most különösen fontos lehet. Látogasson el egy kiállításra, kézműves vásárra, vagy rendezze át otthona egy kisebb részét. Egy csokor friss virág is sokat dobhat a hangulaton. Kedves Skorpió, merjen kilépni a komfortzónájából. Próbáljon ki egy új sportot, különleges ételt, vagy fedezzen fel egy eddig ismeretlen kiránduló helyet. A hétvége kellemes meglepetéseket tartogathat. Kedves nyilas, önnek most a kalandok állnak jól. Egy egynapos kirándulás, strandolás vagy éppen bicikli túra garantáltan feltölti. Ne ragaszkodjon a pontos tervekhez, hagyjon helyet a spontán élményeknek is. Kedves Bak, a munka helyett most a pihenésre koncentráljon. Egy csendes wellness nap, egy jó könyv vagy egy kellemes séta segíthet feltöltődni. Néha a legjobb program az, ha egyszerűen lelassít. Kedves vízöntő, próbáljon ki valami szokatlant. Lehet ez egy társas játékest, egy új sportág vagy egy kreatív workshop. Most minden olyan élmény inspiráló lehet, ami kizökkenti a megszokott rutinból. Kedves halak, engedje szabadjára a kreativitását. Fessen, fotózzon, készítsen finom desszertet, vagy éppen töltsön időt a vízparton. A természet közelsége segíthet feltöltődni, és új ötleteket adhat. De kedves antritos, bármilyen elfoglaltság mellett is dönt, szakítson időt a kikapcsolódásra, a szeretteire és azokra a pillanatokra, amelyek mosolyt találnak az arcára. A nyár legszebb emlékei gyakran a legegyszerűbb programokból születnek, élje hát meg őket a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggelt! Rádió Antrit FM 105.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei kitartanak velünk az egész nap folyamán. Itt a Rádió Antriton online formában is elérhetőek vagyunk. Egyébként weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon számos cikket is talál, úgyhogy ezek közt is érdemes böngészni, amíg hírszerkesztőnk hozza a legfrissebb információkat, így 7 óra közelettével. Én pedig várom vissza a következő órában a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában egy olyan fontos infóval, amely azokkal a fránya palackokkal kapcsolatos. Fel lehet ezeket használni jótékony módon is, de hogy egészen pontosan hogy, ennek a részleteit megtartom a következő óra elejére, úgyhogy számítok önnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostruvia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5+1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletekben.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Ideiglenes rendőrösöt alakítottak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A rendőrség a térség forgalmát a légtérből is folyamatosan figyeli, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Azt kérik, hogy mindenki figyelje a kihelyezett táblákat és tartsa be az iránymutatásokat. A parkolókban hagyott autókat mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel, az utastérben látható helyen ne hagyjanak őrizetlenül semmilyen értéket. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlag órabér szintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. 50-250 ezer forint között alakul a balatoni gyermektáborok heti ára nyáron a választott program típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől függően, írja a Balatoni Turizmus Szövetség. A napközis táborok már 50-80 ezer forinttól elérhetők, míg a klasszikus, tartalmasabb napközis programok 80-140 ezer forintba kerülnek. A szállást és a teljes ellátást is biztosító táborok ára általában heti 100-250 ezer forint. Az intenzívebb szakmai programok, mint például a nyelvi, zenei, kézműves, technológiai táborok vagy sportakadémiák ára meghaladhatja a 250 ezer forintot is. Az országos jégkármérséklő rendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat akkor kapcsolják be, ha 30%-nál nagyobb az esélye a jégesőnek. A jégveszélyes zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodítható anyagot juttatnak a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek képződnek, csökken a károk esélye, miközben nem csökken a csapadék mennyisége. Franciaországban még soha nem égett le annyi erdőterület július közepéig, mint idén, amióta két évtizede mérések készülnek. Az erdőtüzek elsősorban a déli ország részben és a párizsi régióban pusztítottak.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Sok napsütés várható, gomoly felhőképződéssel, néhol zápor esővel, mérsékelt marad a szél. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakulhat.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Hírszerkesztőnktől a 7 órás információkat hallotta itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt, július 25-e szombat van, akiket köszönteni kell, ők a Jakabok és a Kristófok, mert hogy ők a mai névnaposok. Isten éltesse őket nagyon sokáig, pörgetem nekik is a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, illetve hozok egy alternatívát, hogy jótékony módon hogy tudja felhasználni azokat a palackokat, amelyektől az ember szinte megőrül. Rádiózzunk együtt a stúdióban, Gulyás Anita.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Folytatódik a közösségi palack gyűjtés Bátaszéken. Szép jó reggelt! Többször informáltam már erről az elmúlt hónapokban, de minden hónapban más szervezetnek gyűjtenek. Ez alkalommal július 31-ig beérkező visszaváltási díjakból a bátaszéki varrókör munkáját támogatják majd a szervezők. A varrókörről tudni kell, hogy több mint 20 éve működnek, 2004-ben alakultak, és azóta is meghatározó szereplői a város közösségi és kulturális életének Bátaszéken. A tagok elkötelezetten dolgoznak a kézimunka hagyományainak megőrzésén, rendszeresen készítenek hímzéseket, varrott textileket és más kézműves alkotásokat is, amelyekkel számos kiállításon és közösségi rendezvényen találkozhat a közönség. A varrókör azonban jóval több, mint egy alkotó közösség. Tagjai aktívan részt vesznek a helyi közösségi életben Bátaszéken, önkéntes munkájukkal és segítő hozzáállásukkal pedig számos városi program és kezdeményezés sikeréhez járulnak hozzá. Tevékenységükkel nem csak hagyományokat őriznek, hanem a közösségi összetartozást is erősítik. A mostani gyűjtés és célja, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackok leadásával bárki támogathassa a bátaszéki varrókör további működését, programjait és közösségi tevékenységét. A segítségnyújtás rendkívül egyszerű, a visszaváltható palackokat, dobozokat és üvegeket a közösségi gyűjtőkonténerbe kell elhelyezni, amely továbbra is a könyvtár mellett található Bátaszéken. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a gyűjtőpontot rendeltetésszerűen használják, és közösen vigyázzanak annak állapotára. A szervezők ezúton is köszönik mindazok támogatását, akik palackjaik felajánlásával hozzájárulnak a kezdeményezés sikeréhez, és tették ezt már az előző hónapokban is. Egy-egy visszaváltott palack értéke talán nem tűnik olyan soknak, de hát ahogy tartja a mondás, sok kicsi sokra megy, úgyhogy közösen jelentősen segíthetjük a bátaszéki varrókör munkáját, hogy továbbra is aktív és értékes szereplői lehessenek, maradhassanak a város közösségi életének. Szóval, hogyha Bátaszék felé jár, akkor ne feledkezzen el magával vinni az összegyűjtött palackokat, mert hogy segíteni jó, és dobja be azokat július 31-ig a bátaszéki könyvtárnál található közösségi gyűjtőkonténerbe, tettével pedig ebben a hónapban a bátaszéki varrókört támogatja. Tegyünk együtt egy jó ügyért.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, amelyek szólnak nálunk itt a rádión. Triton, szép jó reggelt! Július 25-ére magas UV-sugárzást vetítenek elő a meteorológusok. Ugyan gyengén felhős idővel lehet számolni, de ne tévesszen meg senkit. Attól, hogy nincs felhő az égen, attól még óvni kell a bőrünket, mert hogy az UV-sugárzás még ezen is átjut. Szóval bőrvédelem felső fokon, egyébként 29 fokos maximumokat jósolnak a mai napra. Azt viszont tudni kell, hogy 1921-ben ezen a napon azért sokkal durvább volt a helyzet, Szerepen 40,5 fokot mértek. Nos, ebből azért már nekünk is van tapasztalatunk, mert hogy a nyár hozott már igencsak csúnya, forró napokat a számunkra, de hogyha már így a múlt idézésnél vagyunk, akkor 1986 is egy érdekes évszám. Gajatetőn 4,7 fokot mértek, így július 25-én. Azt hiszem, hogy a két véglet, egyikre sem vágynánk így a mai napon. Én ellennék ezzel a 20-25 fokos hőmérséklettel, de tudom, hogy ez nem kívánságműsor, viszont az esőért lassacskán már mindenki imádkozna, de ha már itt tartunk, akkor a mai naphoz van egy népi jóslat is. Július 25-én, hogyha sok a felhő az égen, akkor sok lesz a hó, ha pedig nagyon süt a nap, akkor hideg lesz a tél. Nos, mert hogy gyengén felhős időt jósolnak számunkra, akkor talán sok hóval számolhatunk az idei télen. Nos, ez majd kiderül jövőben, mert hogy azért a télig még egy 4-5 hónap vissza van, addig élvezzük a nyarat a Ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, amelyeket pörgetek itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, amelyek kell együtt akár fotózhat is. Az Éjes Gyula könyvtár fotópályázatot hirdetett ugyanis, egészen pontosan a könyvtár zöld folyamának programja ez, ami a Rend a káoszban a természetes egyensúly címet viseli. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek megmutatják a természetben rejlő harmóniát és rendet, akár egy vadregényes tájban, akár egy gondozott kertben, vagy éppen az apró részletek világában. Ezt önre bízzák, hogy válassza ki azt, ami ön szerint rend a káoszban. A pályázatra Tolna vármegye amatőr fotósai jelentkezhetnek, legfeljebb 3 saját készítésű képpel. Fontos feltétel, hogy a fotók Tolna vármegyében kell, hogy készüljenek, és csak is minimális utómunka megengedett ezeken a felvételeken. Mesterséges intelligencia segítségével létrehozott, vagy éppen azzal módosított képeket nem tudnak elfogadni a szervezők, és észre fogják venni, hogyha ezt az eszközt használta. A beküldési határidő 2026. október 1-e, úgyhogy ez idáig még van idő arra, hogy kicsit körülnézzen a szűkebb, tágabb környezetében, és megtalálja a legjobb pillanatot. A legjobb alkotásokat pedig értékes díjakkal jutalmazzák majd, és egy közönségdíjat is kiosztanak. A kiválasztott fotókat pedig majd a nagy érdemű is megtekintheti egy kiállításon. Hogyha pedig ön is szeretne részese lenni ennek a pályázatnak, akkor nincs más dolga, mint hogyha észrevesz egy apró csodát a természetben, akkor ragadjon fényképezőgépet. Ugye ez a mai világban már teljesen egyszerű, mert hogy az okostelefonunk ott van velünk, és ezzel szuper jó képeket lehet készíteni. Szóval, hogy ragadja meg ezeket a pillanatokat, fotózza le, aztán pedig mutassa meg, hogy hogy is találkozik a rend és a káosz az ön környezetében, az ön saját környezetében. Az Éjes Gyula könyvtár Rend a káoszban című Facebook eseményeként keresheti egyébként ezt a felhívást, ahol megtalálja a pontos részleteket is természetesen. Járjon nyitott szemmel, és fotózzon le mindent, ami megragadja az ön figyelmét, mert hogy lehet, hogy a zsűrű is hasonlóképpen látja majd. Én jó fotózást kívánok mindenkinek, a ma kedvencei és a tegnap slágerei jó társként szolgálhatnak akár ehhez, akár a reggeli készülődéshez, hogyha még ezután jön az első kávé a mai naphoz, akkor egészségére. Én pörgetem hozzá dalokat. Jó reggel!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: halál.
1: Ez itt a Rádió Antrit, és hogy miért is jó mozogni? Hát mert a mozgás nem, hogy elvesz az energiánkból, hanem ad. Tudom, hogy az első lépés a legnehezebb. Szerintem ezt ön is tapasztalta már saját magán. A legnehezebb felkelni a kanapéról. De egy kis séta, futás, torna vagy éppen tánc olyan szinten felébreszti a testünket, kitisztítja a fejünket, javítja a hangulatunkat, és segít levezetni a feszültségünket, hogy az már-már csodaszámba megy. Ez pedig jól jön szerintem a zene is, ha csak nem a természet hangjait hallgatná, ez is egy jó kikapcsolódás, feltöltődés lehet. No de, hogyha velem tartana, vagy velünk tartana, akkor itt a lehetőség a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában is mozoghat, így az FM 105.1-en vagy weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon keresztül, de azt ne feledje, a mozgás erősebbé tesz minket kívülről, belülről, jobb közérzetet, több energiát, jobb alvást és frissebb gondolatokat is ad. És hogy miért is említettem ezt? Nos, mert hogy lesz egy völgytúra. Ennek a részleteivel várom vissza 8 után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre, akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
9: Már megint egy hétfőked?
10: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
11: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
12: Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, írja a Financial Times. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent a magyar gabonatermelésben. Alap szerint ugyanakkor nem számíthatnak magasabb árakra a magyar gazdák, ugyanis az olcsóbb fekete-tengeri gabona lenyomta az árakat. Nyugat-Európában a valaha mért legmelegebb júniust regisztrálták idén. A kontinensen az 1991 és 2020 közötti átlaghoz képest 3 fokos emelkedés volt tapasztalható. Franciaországban a legmagasabb hőmérsékletek a 43 fokot is meghaladták, de Magyarországon is volt példa 40 fok feletti csúcsértékekre. Adománygyűjtés indult a Mecseki Márévára helyreállítása érdekében, amelyet nemrég megrongáltak, tájékoztatott Magyaregregy polgármestere. Koch Dávid közölte, az üzemeltető magyaregregyi önkormányzat szakértők bevonásával méri fel a károk mértékét, de annyi már most látszik, hogy a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége elérheti a 2 millió forintot is. Amennyiben a sérült falszakasz megtámasztása elkészül, a vár újra fogadhatja a kirándulókat, ezzel együtt a teljes helyreállítás csak a későbbiekben történhet. A kémiai szúnyoggyérítés nem csak a szúnyogokat, hanem a beporzó rovarokat is pusztítja, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. Egy vizsgálat eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan csaknem felére csökkentette a szúnyogok számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a beporzó rovarokat is. Garamszegi László főigazgató szerint a jelenlegi gyakorlat átgondolása szükséges, és a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az integrált szúnyoggyérítésre, különösen a biológiai védekezésre és a tenyésztőhelyek felszámolására. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította Széchenyi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az Országos Széchenyi Könyvtár. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdú-Bihar vármegye több sajtóterméke is teljes szöveggel kutathatóvá vált. Szintén elérhetővé vált a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint 1,5 millió oldallal gazdagította az adatbázist. A nyári hőségben gyorsan vagy nagy mennyiségben fogyasztott jeges italok átmenetileg lassítják az emésztést, ezáltal puffadást, hasigörcsöket, fejfájást okozva, figyelmeztet a Semmelweis Egyetem. A legjobb választás a körülbelül 16 fokos kellemesen hűvös innivaló. Ez frissítő érzést ad a melegben, ugyanakkor kisebb eséllyel vált ki emésztőrendszeri panaszokat, a hidratálás szempontjából pedig nincs különbség a hideg és a szobahőmérsékletű víz között.
3: Rádió Antrit időjárás.
12: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északi és az északkeleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszélyt erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: Ezek már a 8 órás információk voltak. Kitartást kívánok, hogyha munkával indulna a szombat reggeli július 25-én, de a Jakabokat és a Kristófokat még ennek ellenére is köszöntöm. Szóval legyen szép a szombat mindenki számára, a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában ez nem is lehet másként, de a mozgás sem egy utolsó szempont, úgyhogy ehhez hozok egy lehetőséget, amely itt hozzá a mi Szexárdon, teljesen ingyenes, és egy jó közösség is adott hozzá, de hogy mi is az egész pontosan maradjon, mert hogy hamarosan megosztom a részleteket.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: esti völgy túra itt Szekszárdon. A ma kedvence és a tegnap slágerei után ennek a részleteit szeretném megosztani önnel is. Kine szeretné a természetet, a friss levegőt, a különleges esti kalandokat, jó hangulatban, jó társaságban, igazi kikapcsolódást és feltöltődést ad egy ilyen program, úgyhogy hoztam is egy lehetőséget, amit érdemes feljegyezni, mert hogy július 31-én lesz egy hangulatos nyáresti túra, amelyen a környék vadregényes völgyeit fedezheti majd fel. Várja az erdő, a naplemente utáni csend, a jó társaság és egy élmény, amit érdemes megosztani a barátokkal is, szóval csábíts el őket is magával, július 31-én pénteken tehát. A túra részleteit Facebook eseményként megtalálja, nyáresti völgy túra név alatt, a Szekszári Sportközpont szervezése egyébként ez a program. Érdemes kényelmes túracipővel készülni, valamint zseblámpával vagy fejlámpával a biztonság kedvéért, hát ha már a sötétedésbe nyúlna a visszaérkezés időpontja. A program ingyenes, közösségi szervezésű eseményről van szó, amelyen mindenki saját felelősségére vehet részt. Ez egy tipikusan olyan program, ami közösséget épít, ami nem kerül semmibe, amihez csak az ön elhatározása kell, és egy maradandó élménnyel lesz majd gazdagabb, amire aztán szerintem öröm lesz visszaemlékezni télen mondjuk egy jó forró tea társaságában a kanapén ücsörögve. További információért pedig keresse a Szekszári Sportközpont közösségi oldalait, vagy írjon a liszka.rebeka@szekszardisport.hu e-mail címre, tehát nyáresti völgytúra, ahol az erdő este is életre kell, remélhetőleg önnel együtt július 31-én. Most pedig jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton a szombat reggelünkben.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: magas az UV-sugárzás. Erre figyelmeztetem a ma kedvence és a tegnap slágere után itt a rádión. Triton egyébként gyengén felhős idővel lehet számolni. Július 25-én szombaton 29 fokos csúcshőmérsékletet vetítenek elő a meteorológusok, de a felhők ellenére se feledkezzen el a bőrvédelemről, mert attól, hogy a felhők ott vannak az égen, azért az UV-sugárzás még jelen van a szombati napunkban. Egyébként van zajlik a 42. Faddombori Triatlon Fesztivál, és a biztonságos lebonyolítás érdekében bizony szükséges útlezárást eszközölnie a szervezőknek, ez teljes útzárat jelent, de nem egész nap. Hogyha a délutáni futamokra érkezne versenyzőként, kísérőként, vagy akár szurkolóként, esetleg csak strandolni menne Domboriba, akkor számoljon ezzel, és induljon egy kicsit előbb. De hogyha részletekre kíváncsi, akkor megtalálja a Sportolna Triatlon Fesztivál Facebook oldalán, hogyha pedig késő esti programot keres, akkor akár a domboli strandról is lesheti a csillagokat, egy tökéletes helyszín arra, hogy megfigyelje a presediák meteorraj első hulló csillagait, ugyanis már ezen a hétvégén is fel lehet őket fedezni, bár a meteorraj augusztus közepén éri el csak a maximumát, a türelmes megfigyelők állítólag már a hétvégén is láthatnak néhány fényes meteort. A legjobb időpont pedig az éjfél utáni órákra tevődik. Fényszennyezéstől távol kell keresni egy olyan jó helyet, ahonnan szívesen vizslatja az eget. Derült égbolt mellett várható természetesen csak a hullócsillag látványa, de ne feledjen el kívánni valamit, mert hogy minden hullócsillagnál akár egy kívánságunk is teljesülhet. Én azt a kívánságát tudom teljesíteni így a szombat reggelünkben, hogy pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit a következő fél órában is. No de hogy ki a király? Ezt is megválaszolom. Maradjon velem itt a 105.1-en, vagy kattintson www.antrit.hu weboldalunkra. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrét.

0: Na ki lesz Szekszárd első pünkösdi királya, tudja már? Hallott egyébként a Babits Mihály Kulturális Központ kezdeményezéséről, mert hogy onnan hoztam ezt az információt. Azt írják, hogy bátorság, ügyesség, talpra esettség és egy kis királyi tartás, valamint betöltött 18. életévre van szükség a cím elnyeréséhez, és egy pár próbát kell majd teljesíteni. Szóval a korona nem jár alanyi jogon. A jelentkezőknek 5 játékos, izgalmas próbán kell majd bizonyítaniuk ügyességüket, leleményességüket és kitartásukat, valamint jókedvüket, mert hogy ez sem árt, hogyha van. Nem feltétlenül a legerősebb, hanem a legtalpra esettebb versenyző nyerheti el ezt a címet. A Babits Mihály Kulturális Központ a 2027-es pünkösdi királyválasztást már az idei szüretin elkezdi, amelynek győztese egy teljes éven át viselheti a rangos Szekszárd pünkösdi királya címet. Az első próbán a versenyzőknek egy boros palack dugóját kell lehetőleg a leggyorsabban kiúzni majd, méghozzá a szeptemberi szüretin. Hát lehet ezt addig gyakorolni. A megmérettetés helyszíne egyébként a Béla király téri nagy színpad lesz majd szeptember 19-én. Tudom, hogy odébb van, de fel kell rá hívni a figyelmet, mert hogy gyakorolni is kell addig. Várhatóan akkor majd a borrendi avatót követően kerül megrendezésre ez a megmérettetés, addig még azért van idő arra, hogy összeszedje a bátorságát, és még gyakorolja is, hogy hogy is kell gyorsan kinyitni egy boros palackot. A további próbákról pedig majd az első forduló után kapnak tájékoztatást a versenyzők, a nagy pillanatra, a koronázásra, pedig majd a jövő évben a 2027-es Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál kerül sor. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 10-e csütörtök éjfél. Jelentkezni lehet a lehetszkirály@szekszardagora.hu e-mail címen, vagy pedig keresse Naki a király eseményt a Facebookon, és ott megtalál minden részletet ezzel a felhívással kapcsolatban, amit a Babits Mihály Kulturális Központ tett közzé, hiszen keresik Szekszárd első pünkösdi királyát.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: love you.
1: Még pontosan egy órát tölthetünk együtt, így a www.antrit.hu oldalunkon keresztül is akár, mert hogy így online formában vagyunk elérhetőek, de hogyha az FM 105.1-re hangol, akkor is mi szólunk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel a következő órában is. Hírszerkesztünk már a 9 órás információkkal érkezik. Nem tudom, hogy főzéshez szokott-e joghurtot használni, mondjuk egy főétel elkészítéséhez, és itt nem salátára gondolok. Hogyha nem, akkor figyeljen, mert hogy hozok egy olyan ételt, amelyhez erre szükségünk lesz, viszont hús is szerepel benne, úgyhogy talán az uraknak is kedvezni fogok majd vele. Hogyha nincs ötlete, hogy mi is készüljön a hétvége folyamán, akkor hozom az alternatívákat. Egy főétellel és egy desszerttel készülök, de majd csak 9 óra után, most viszont hírszerkesztőnk ki a főszerep. Számítok Önre a következő órában is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő kártyadori ékrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogram áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletekben.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Elkezdődtek a végrehajtó inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fiók telepe pedig könnyen hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fiók telepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlan piaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült föl az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők, erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A mostani keret újabb segítség a már kifizetett 46,5 milliárd forint kárenyhítő juttatáson felül. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott kár. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is ír, a budapesti nagybani piacon a múlt héten már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit marad. Fokozzák a vaddisznók kilövését Horvátországban az afrikai sertéspest is terjedésének megfékezésére. A mezőgazdasági miniszter az állattartókat ismét a járványvédelmi előírások betartására szólította fel. Tájékoztatása szerint több mint 20 ezer állat egészségügyi ellenőrzést végeztek, és csak nem minden második gazdaságban találtak valamilyen szabálytalanságot Horvátországban.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Sok napsütés várható, gomoly felhőképződéssel, néha zápor esővel, mérsékelt marad a szél. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakulhat.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
1: Kedves Jakab, kedves Kristóf, Isten éltesse, július 25-e van, 9 óra múlt néhány perccel. Az előbb említett úriemberek a ma névnapjukat ünneplők, ne feledkezzen el róluk ön sem, akár meglepheti egy finom főétellel, vagy egy barackos süteménnyel is. Ehhez hozok recept tippeket ebben az órában. Tartson velem, rádiózunk együtt itt az FM 105.1-en, nagy online formában www.antri.hu weboldalunkon keresztül. A stúdióban Gulyás Anita.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvence és a tegnap slágerei kitűnő társként szolgálnak a konyhában is. Szép jó reggelt! Egy joghurtos, pácolt sertés szűzzel készültem, amelyhez grill zöldségeket fogunk majd tálalni, de hogy mire is van szükség az étel elkészítéséhez? Kell 250 g joghurt, 5 gereszt fokhagyma, 1 darab citrom, 1 darab lime leve, 1 evőkanál mustár, 1 teáskanál füstölt paprika, 2 teáskanál zsája, 1 ág rozmarink, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, és hát a legfontosabb, 2 darab sertés szűz, ez körülbelül olyan másfél kilónyit kell, hogy nyomjon. A grill zöldségekhez pedig 1 darab cukkini, 2 darab kaliforniai paprika, 300 g csiperke gomba, 2 fej lilahagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors és némi rozmarink még az ízesítéshez. A pácoz a joghurtot egy keverőtálba öntjük, ebbe belereszeljük a fokhagymát, majd belenyomjuk a citrom és a lime levét is. Hozzáadjuk a mustárt, a füstölt paprikát, a zsáját és a durvára vágott rozmaringot is, majd beleöntjük az olívaolajat, sózzuk, borsozzuk és alaposan összekeverjük. Az elkészült pácunkba fogjuk beletenni a húsokat úgy, hogy teljesen fedje el, majd az egészet hűtőbe tesszük legalább egy 2 órára, de az az ideális, hogyha egy éjszakán át hagyjuk pihenni, és amíg telik a pácolási idő, addig felvágjuk a zöldségeket, a cukkinit félbevágjuk, majd lapokra szeleteljük, a paprikát kicsumázzuk, és a cukkinihez hasonló méretűre, nagyobb darabokra aprítjuk, a gombát pedig megtisztítjuk. A cukkinit, a paprikát és a gombát egy tálba tesszük, a lilahagymát vastagabb karikákra vágjuk, és hagyjuk egy kicsit pihenni, hogy aztán majd könnyebben dolgozhassunk vele. A tálba és a deszkán lévő zöldségeket leöntjük olívaolajjal, sózzuk és borsozzuk, a tál tartalmát pedig alaposan elkeverjük. A húsokat, miután a pácidő letelt, felhelyezzük a grillre. Először erős parás felett egy 6 percig körbepirítjuk, majd pedig kihúzzuk a grill szélére, vagy egy kevésbé forró területre, itt pedig még 12 percig sütjük legalább, közben azért alkalmanként jó párszor megfordítjuk. Amíg pedig sül a hús, addig a beízesített zöldségeket a forró grillen pár perc alatt megsütjük, addig kell sütni őket, amíg megpirulnak, de roppanos állaguk azért ne vesszen el, mert hogy úgy adja az igazi élményt. A hús készültségét egy maghőmérővel lehet ellenőrizni, hogyha nem vagyunk magabiztosak. A hús a legvastagabb pontján érje el a 60 fokot, és hogyha levettük a tűzről, akkor még egy 5 percig takarva hagyjuk pihenni, hogy még intenzívebb legyen majd az ízélmény. A megsült grill zöldségeket aztán tálba szedjük, és összekeverjük a durvára vágott rozmaringgal. A pihentetési idő leteltét követően aztán a húsokat únyi vastag szeletekre vágjuk, és azonnal fogyaszthatjuk a finom zöldségekkel együtt. Én jó készülődést kívánok a konyhába, a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában. Remélem, hogy egy jó ötletet vagy egy ugródeszkát hoztam ahhoz, hogy mi is készüljön a hétvégén ebédgyanánt.
1: Ez az Android reggel. Rádió.

0: ma kedvence és a tegnap slágere után pedig itt van három fogalom, a főzés, az egészség és a tudatos étkezés. Ugye, hogy nem olyan egyszerű fogalmak ezek? Nem olyan egyszerű, vagy nem mindig egyszerű a család elé egészségeset tálalni, főleg amikor az embernek semmi ötlete nincs, és rákérdezünk, hogy vajon mi is legyen az ebéd, mit kívánnak, és jön a nem tudom válasz. Hát hiába, a főzés azért sokkal több, mint egy egyszerű feladat. Amikor ételt készítünk, akkor valójában magunkról és szeretteinkről is gondoskodunk. Egy frissen elkészített, szeretettel összeállított étel pedig nem csak a testünket, hanem egy kicsit a lelkünket is tálalja. Ezért is fontos, hogy hogy is szervírozzuk. A közös étkezések, a konyhában töltött idő, ezek mind olyan pillanatok, amelyek közelebb hoznak egymáshoz bennünket, hogyha nem a telefonunkat nyomkodjuk, és nem csak arra figyelünk. Az egészséges életmód pedig nem azt jelenti, hogy mindenről le kell, hogy mondjunk, amit szeretünk, sokkal inkább azt, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Fontos, hogy figyeljünk arra, hogy milyen alapanyagokat választunk, mennyi zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, és egyáltalán mennyire változatos az étrendünk. Már apró változtatások is sokat számíthatnak, például egy házi készítésű étel a gyors megoldások helyett, mondjuk egy extra adag zöldség a tányéron, ami eddig talán nem volt ott, vagy az, hogyha tudatosabban választjuk meg az alapanyagokat. A tudatos étkezés része az is, hogy megtanulunk figyelni a testünk jelzéseire, mert hogy nem csak az számít, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy hogyan. Hogyha van időnk nyugodtan elfogyasztani az ételt, hogyha élvezzük az ízeket, hát akkor az étkezés valódi élménnyé válik. Szerintem ezt ön is tapasztalta saját magán, hogy amikor kapkodni kell mondjuk a munkahelyen, mert hogy rövid az ebédidő, vagy szinte nincs is, akkor valahogy nem esik olyan jól az étel, mint mondjuk otthon egy szombati vagy vasárnapi nap alkalmával, amikor leülnek a családdal, és nyugodtan el tudják fogyasztani azt, amit ne adj Isten közösen készítettek el. Most akár azt a süteményt is elkészíthetik közösen, amelynek a receptjét hamarosan megosztom, de egyébként közösségi oldalunkon, a Facebookon már megtalálja az előbb említett joghurtos pácolt sertésszűz receptjét is, de ott felleli a berlini sütemény hozzávalóit pontos leírással is, amelyet hozok majd a következő fél órában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
1: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

kedvenceivel és a tegnap slágereivel pedig elérkeztünk a desszert elkészítéséhez is. Egy egyszerre omlós és gazdagon töltött berlini süteményt készíthetünk el közösen, amiben a vajas tésztát lekváros réteg és mandulás kakaós töltelék követi, a tetején pedig mutatós rácsozás jelenik meg. Na, hogy mire van szükségünk? A tésztához 300 g finom lisztre, 50 g porcukorra, 200 g vajra, 1 darab tojásra, 2 darab tojás sárgájára, a töltelékhez pedig 100 g porcukorra, 150 g darált mandulára, 10 g kakaóporra, 1 darab tojás sárgájára, 2 darab tojásfehérjére és 4 evőkanál barack lekvárra van szükségünk. Az első mozzanat pedig, hogy összekeverjük a lisztet a porcukorral, majd hozzáadjuk a hideg felkockázott vajat és elmorzsoljuk. Beleütjük a tojásokat és a tojássárgákat, majd gyors mozdulatokkal egynemű omlós tésztát gyúrunk, a tésztát pedig fóliába csomagolva a hűtőbe tesszük egy olyan 20-30 percre. Ez idő alatt a töltelékhez összekeverjük a cukrot, a darált mandulát és a kakaóport, majd hozzáadjuk a tojássárgáját, a fehéréket pedig habbá verjük és a masszába forgatjuk. Miután letelt a pihentetési ideje a tésztának, ez a 20-30 perc, akkor kétharmad részét kinyújtjuk, és egy sütőpapírral bélelt körülbelül 30x20-as tepsibe helyezzük, majd pedig betoljuk a 180 fokos sütőbe egy olyan 14 percre. Ezután aztán egyenletesen megkenjük a lekvárral, erre simítjuk rá az előzőleg kikevert mandulás kakaós töltelékünket, aztán jöhet a maradék egyharmada a tésztának, amit kinyújtunk, majd csíkokat sodrunk belőle, és rácsosan a töltelék tetejére helyezzük. Ez adja meg majd a díszét a süteményünknek. 180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és ott körülbelül 20 perc alatt megsütjük. Hagyjuk kiülni, majd a tetejét még némi porcukorral is megszorhatjuk, és még barack lekvárt is tálalhatunk hozzá, mivel barack szezon van, a barack lekvár főzés ideje, így lehet, hogy az ön konyhájában is ott rotyog ez a finomság, amelyet akár fel is használhat az előbb említett berlini süteményhez. A konyhában kitartást kívánok mindenkinek, 29 fokos csúcsot ígértek a meteorológusok, ez azért a konyhában nem biztos, hogy mindig meghozza az embernek a kedvét a sütéshez, de hogyha elég korán kelünk, akkor még nincs olyan meleg. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei pedig társul szolgálnak a kuktáskodáshoz, a sütéshez, vagy éppen a munkában töltött időhöz is, de én kitartást kívánok mindenkinek, a pihenés ideje eljön mindenki számára.

0: Ez a reggel is eltelt, július 25-e szombat van, szép jó reggelt, hírszerkesztőnk már a 10 órás információkkal érkezik pillanatokon belül. Hogyha nincs ötlete, hogy mi készüljön ma vagy holnap ebédre, akkor és lemaradt erről az óráról, akkor ott van a Facebook oldalunk, ahol megtalálja azokat a recepteket, amelyeket megosztottam az imént itt az FM 105.1-en keresztül, úgyhogy keressen rá bátran, én azt gondolom, hogy talán csalódni nem fog, nem is olyan nagyon pepecselős főételről és desszertről van szó, készíts el, aztán jelezzen vissza, hogy hogy ízlett a családnak Facebook Messengerünkön, ahol bármilyen más gondolatát is megoszthatja velünk. Most viszont jön hírszerkesztőnk, én elköszönök, de csak holnap reggel 6-ig, hiszen akkor újra együtt ébredhetünk a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában pedig együtt tölthetjük a napot. Hogy kik lesznek a holnapi magazin vendégei, ez pedig a mai délután kiderül. Facebook oldalunkon megtalálja a részleteket. Számítok önre holnap is, és maradjon itt most is. Az előző órákban Gulyás Anitával rádiózott. Szép hétvégét, szép szombatot!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosa már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. Több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Csaknem 19 ezer esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. A megfigyelések célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek, vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. A társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. Idén a gyöngyvagoly, a macskabagoly és a füleskúvik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északi és az északkeleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogram máron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzlete.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Rádió
0: Antrit FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton. A Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei Lénárdarócon 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavistrandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az intézkedés az Agárt Park strand kempinget, a Tini strandot, Velence északi strandját, a Velence Korzó és szabadstrandot és a Velence Resort and Spa-t is érinti. Eltávolították a szennyezőanyagot a Fekete-Körösről, de a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken a Békésvár megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán szennyezés miatt, ami valószínűleg marhaürülék volt. Hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 109 méter hosszú és majdnem 20 méter széles szerkezet mozgatása a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni. A hétvégi munkák miatt a Gubacsi híd környezetében ideiglenes forgalmi rend lép életbe, terelő útvonalakat jelölnek ki, több csomópontban és lehajtón forgalomkorlátozás lesz. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Exim Bank 4 összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. A tárca átvilágította a bankot. Kiderült, nagy kockázatú, gyenge biztosítékok mellett nyújtott jelentős összegű hitelügyletekben, a kedvezményezettek között a volt kormányfőveihez és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető érdekeltségek bukkantak fel. Hétfőn tárgyalja a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amit februárban ellenzéki képviselők nyújtottak be. Az ellenzék a kezdeményezést egyebek mellett a belgrádi egykori vezérkari épület együttes műemléki védettségének megszüntetésével, valamint a szerb kulturális miniszter ellen indult büntető eljárással indokolta. Már több mint 220 ezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban az erdőtüzek miatt. A francia hatóságok pénteken hivatalosan is kérték az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválását, és Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is kirendelte a lángok megfékezésére. Spanyol tisztviselők szerint a Madrid körüli helyzet túl van a tűzoltók kapacitásán. Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, a Copernicus klímaváltozás kutatói szerint az 1980-as évek óta a globális átlagsebesség kétszeresével.
1: Rádió Andrét időjárás.
9: Sok napsütés várható gomoly felhőképződéssel, néhol zápor esővel, mérsékelt marad a szél. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakulhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Felmentették a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját, nyáron még fontosabb vért adni. 30 fok is lehet szombaton. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Kapitány István a Facebookon jelentette be pénteken, hogy lecseréli a paksi atomerőmű beruházás vezetőjét. Bejelentem, hogy a mai napon felmentettem Jákli Gergelyt, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját. A délután folyamán bemutatom az új vezérigazgatót, írta a gazdasági és energetikai miniszter. A Dombóvári rendőrkapitányságon eljárást folytatnak Kovács Martin eltűnése kapcsán. A 17 éves fiú, aki a kapospulai lakásotthon lakója, 2026. június 24-én engedély nélkül távozott a tamási befogadó otthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Kovács Martin normál testalkatú, világosbarna, rövidhajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. A Dombóvári rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja 74 566 070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 80 555 111 telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Befejeződött az aratás Tolna megyében, a termés minősége jó, a mennyiség elmaradt a vártól, tudtuk meg a NAK, Tolna vármegyei szervezetének hozzánk eljutatott közleményéből. Bár a betakarítás kedvező időjárási körülmények között zajlott, az egész tenyész időszakot meghatározó asszály és a helyenként pusztító jégesők jelentősen visszavetették a terméshozamokat. A legsúlyosabb károkat a július közepén pörből csújtó vihar okozta, amely több gazdálkodónál tovább növelte a veszteségeket. A vármegyében több mint 84 ezer hektárról összesen 444 ezer tonna terményt takarítottak be. A gabonák minősége többnyire jó, ugyanakkor a hozamok között nagy eltérések alakultak ki a csapadék hiány miatt. Az aratás után megkezdődtek a talajmunkák, amelyeket a rendkívül száraz talaj nehezít. A termelők helyzetét az alacsony felvásárlási árak is rontják, ezért sokan inkább betárolják a terményeiket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint egyre sürgetőbb a víz visszatartás és az ösztönzés fejlesztése, miközben a kukorica és a napraforgó termés kilátásai is romolhatnak, ha a következő hetekben nem érkezik elegendő csapadék. Az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Gulyás Katalint, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatóját a szekszárdi helyzetről kérdeztük.
8: Nyárban és nyáron mindig felhívást teszünk közzé, hogy aki tud és egészségesnek érzi magát, betöltötte a 18. életévét, testsúlya eléri az 50 kg-ot, és önmagát egészségesnek érzi, az jöjjön és adjon vért. Idén elég nagy hőség volt az elmúlt hetekben, és így valószínű, hogy kevesebben tudtak vért adni, akármilyen okból kifolyólag. Viszont ahhoz, hogy biztonságosan tudjon működni az egészségügy, naponta 1600-1800 véradóra van szükség országosan. Ezért kérek mindenkit, aki hangsúlyozom egészségesnek gondolja magát, és megfelel az előbb elmondottaknak, az figyelje, hogy a lakóhelyén, munkahelyén mikor van lehetőség véradásra, és ha még eddig nem tette meg, akkor gondolja meg, hogy egy órát áldoz az életéből, és ezzel akár 3 életet tud megmenteni, 3 beteg rászoruló embertársa gyógyulását tudja elősegíteni. A következő napok véradásai megtekinthetők www.ovs.hu/időfoglalás oldalon, valamint a www.véradás.hu oldalon. Itt tájékozódni lehet arról, hogy ha a lakóhelyén nincs véradás a vért adni szándékozó embertársunknak, akkor a környékén meg tudja nézni, hogy hol és mikor van lehetőség véradásra. Ez az egy óra, amit arra szánnak, hogy vért adjanak, nagyon nagy jelentőséggel bír. A következő időszakban Tolna megyében lehetőség van vért adni. Július 28-án kedden a Művelődési Házban Pusztahencsén, ezután július 29-én Tengericen a Faluházban 14 és 17 óra között várjuk szeretettel a véradókat.
7: 30 éve, hogy Bátaszék és Dittó testvérvárosi kapcsolatot kötött, tudtuk meg Bátaszékváros Facebook oldaláról. 3 évtized tele közös élményekkel, találkozásokkal, kölcsönös segítséggel és támogatással. Ez a kapcsolat az évek során messze túlmutatott a hivatalos együttműködésen. Barátságok születtek, kulturális és civil kapcsolatok épültek, családok, közösségek ismerték meg egymást. Megtanulták tisztelni és szeretni egymás értékeit, hagyományait és kultúráját, miközben számtalan szép emlékkel gazdagodtak. A jubileumi évforduló alkalmában Ditrón július 25-én és 26-án Szent Anna búcsút és közösségi napot rendeznek, amelynek a vasárnap 12 órakor kezdődő programjában a Ditró Bátaszék 30 éves testvérvárosi kapcsolatának ünnepségére kerül sor a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház színház termében. A jubileumi ünneplés azonban ezzel még nem ér véget. Bátaszéken a szeptember 11-13 között megrendezésre kerülő bátaszéki bornapok első napján közösen emlékeznek majd meg a 30 éves testvérvárosi kapcsolatról, amit ünnepélyesen meg is erősítenek majd. A bátaszékiek bíznak abban, hogy ez a különleges barátság még sok évtizeden át szolgálja közösségeiket, az egymás iránti tiszteletet, szeretetet és összetartozást. Július 3. hétvégéjén 27 résztvevővel elrajzolt a 2026. évi Vespa Giro di Aliszka Cinquecento, amelyen a Vespa Klub Aliszka mellett a Vespa Klub Budapest és a Vespa Klub Győr képviselte a hazai Vespás közönséget. Az 500 kilométeres túra során számtalan élménnyel gazdagodott a 3 csoportra bontott színes Vespás társaság. A csütörtöki napon a regisztrációt követően egy közös vacsorával indult a program, a pénteki 275 kilométeres mecseki kör előtt reggel a Béla Király téren gyülekeztek a csapatok, ahol a már hagyományos sisakáldás következett, majd 8:30-kor elrajtolt a Giro, aminek útvonala során érintették a pécsváradi várat, Komlót, az Orfői Balázshegyi kilátót, majd egy tankolás után a lengyeli Anna fürdőt, amit a szombati nap leghosszabb etapja, a 64 kilométeres Ozorára vezető út követett. 17:30-ra érkeztek meg a paksi szállásukra. A szombati napra tervezett 225 kilométer a Duna-Tisza kövizére vezetett. A 9:30-as indulás után első útjukon a Kiskörösi Oltkár Múzeumban látogattak el, majd a Soltvadkerti cukrászdába gurultak, az ebédidő pedig az 1250 pincéjéről híres Hajósi pincefaluban érte a motorosokat, akik egy kalocsai tankolást követően célba vették a messzesi Dunapartot, ahonnan még 94 kilométer volt vissza a napi etapból. A remek túrát követően a veszpások vasárnap délelőtt köszöntek el egymástól, az utolsó darazak 11 órakor szálltak ki a fészekből. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít az erejéből a szél, de helyenként még élék marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Szekszárdon a hűvös 12 fokos hajnal követően napközben 29 fokos maximumra számíthatunk.
0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 101.
9: Délelmúlt a szombati ebédhez is jó étvágyat kívánok. Hello, a stúdióban Karakas Balázs. Hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit megállás nélkül. Sabrina Carpenter érkezik a 2024-es Short and Sweet albumának egyik legsikeresebb kislemezével. Itt a Taste!
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Jó hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, csodálatosan szép szombat délutánt, jó étvágyat a most ebédelőknek. Szekszárdon nem lesz rossz idő, 27-28 fok ma délután, sokat süthet a nap, ennek értelmében az UV-sugárzás is erős lehet, úgyhogy érdemes arra számítani, hogy azért, ha szabadtéri programot terveznének, akkor a bőrvédelemre mindenképpen gondolni kell. És persze a jó dalokra, David Guetta, Emery és a Baby Don't Hurt Me.

0: Szép hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, napsütéses lesz állítólag a szombat délutánunk, úgyhogy érdemes minden pillanatát kiérvezni. Pláne, hogy ezek mellett én még hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Egy 1985-ben megjelent Whitney Houston dal, az volt, ami az első világslágere volt neki. Energikus pop hangzása és persze Whitney kivételes énekhangja miatt máig nagy kedvencünk. A szám nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az énekesnő a világ egyik legismertebb jele legyen. Whitney Houston és a How Will I Know azonnal.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: rossznak lenni jó?
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok, pörgetjük a jó dalokat megállás nélkül az Antritton. Egy olyan jön most, ami a 80-as évek popzenéjének egyik meghatározó felvétele. Sokak számára a korszak optimista, színes zenei világát idézi fel. Whitney Indeed, How Will I Know?
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritton.

0: Ez a Rádió Antrit, picivel járunk egy óra előtt, nem sokára friss információkat is hallgathatunk. Mindezek mellett csak mondom, hogy mi mindent lehet csinálni. A mai nap van például Faddomboriban a Triathlon Fesztivál, a Dunaholtág kedvelt üdülőterén, de egyébként ma rendezik a Gerjeni Dunarok motoros találkozót is. A program a motoros kultúrát és a rockzenét kapcsolja össze. A mai nap felvonulással indult, de hát aztán a délutáni órákban még különböző, akár zenei, szabadtéri, színpadi programok is várják az odalátogatókat. Jó szórakozást kívánok, a folytatásban pedig a hírek után majd Ellie és a Two Times következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartadorie krémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogram áron, aranyfálcán sör 5+1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletekben.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Egy mesoszép nyárias délutánon is itt az Antrit hasznos infokkal és jó zenékkel. Hello, én Karakas Balázs vagyok. A zenei folyam már az olasz Eurodance előadóval indul. Ellie-vel is a Two Times-al.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Dolgozzunk össze a mai délutára, vagy csak lazítsunk, pihenjünk és élvezzük a hétvége első napját. Itt a Rádió Antrit. 28-29 fok ma, Szekszárdon jelentős mennyiségű csapadék nem várható, úgyhogy kellemes, akár túrázós, kirándulós, vagy éppen csobbanós az idő. Bárki megtalálhatja azt, ami számára a legmegfelelőbb kikapcsolódást nyújtja. Ezt hozza most a Frankie Goes to Hollywood dala is. Relax!

0: Ez a Rádió Antrit egy kellemes nyári délutánon. Nincs forróság, bár a jövő héten majd lesz. Én azt nézem már, hogy itt a jövő hét végére már 39-40 fokok is lesznek majd, de most még kellemes 28-29 fokban lazíthatunk Szekszárdon. Alex Warren érkezik zeneileg, aki majd azért forrósít még egy kicsit a hangulaton. Ő a közösségi médiából indult, és azután vált sikeres poppénekessé. Ezzel a dalával pedig gyakorlatilag tökéletesen felhívja magára a figyelmet, jól illeszkedik a mai pop irányzatokhoz, streaming platformokon is elképesztő népszerűséget lelt. Alex Warren és a Fever Dream azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Már megint egy hétfő kedd.
8: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Vissza a zenéhez, jó hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, egészen este 6-ig maradok és hozom a legjobb dalokat. Alex Warren jó néhány monumentális pop hangzású dallal felhívta már magára a figyelmet, és most itt a következő, ami elképesztő népszerű már a streaming platformokon is. Alex Warren, Fever Dream.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: it so bad.
1: Itt a Rádió Antrit, pörgetjük a ma kedvenceit és a tegnap slágereit megállás nélkül. Én csoda szép hétvégét és persze jó rádiózást kívánok. Azért egészen hűvös volt ez a mai nap. 40 éve nem volt ilyen csípős például a hajnali július 25-én, mint ma. Noha nem nálunk Szekszárdon, hanem Bakonybélben mérték a leghidegebbet. Ott egészen 4,7 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Ami azért kellemes. Nálunk olyan 10-11 fok volt a hajnali órákban. Azért az is jó volt egy nyitott terkihajtó mellett. Olyan jót aludtam, úgy húztam a lóbört, mint hogyha nem lenne holnap. Mindezek mellett egyébként például a Tiszatóban jó lehet csobbanni, hiszen ma 25 fokos a Tiszató, a Balcsi az kicsit hűvösebb, 21 fok, a Velencei tó hőmérséklete pedig 18 fok. Szóval azért kell hozzá teherbírás, de akkor is jó lehet csobbanni egyet és csak élvezni a nyarat. Mindeközben pedig hozzuk a friss információkat majd a folytatásban, a 2 órai híreket követően pedig majd az Íres Örtől az Always következik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, és van, ahol le is állt a gázolaj eladás, írja a Portfólió. A holtankoljak.hu szerint bár a hétvégén nem lesz újabb nagy kereskedelmi árváltozás, a tarifák nagyjából két naponta 8-9 forinttal drágulnak, de ez a hét közepén még nem jelent meg a kutakáraiban. A Portfólió arról számol be, hogy egyes töltőállomások már nem tudják finanszírozni a nagy és a kis kereskedelmi árak közötti különbséget. Hétfőn egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. Az FBS saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Az ársapkára utalva azt írták, szerintük az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal büntetlenül megállítani. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés augusztus 1-től. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranyavár megyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A négy pécsi ápoló ellen felfüggesztett szabadságvesztést kértek, és a foglalkozásuktól is eltiltanák őket. Péntek este megtartották a Fehérház tudósítói vacsoráját, amelyet áprilisban el kellett halasztani, mert egy merénylő lövöldözni kezdett. A mostani vacsorát végül nem az áprilisi helyszínen, a Washington Hiltonban rendezték meg, hanem egy kisebb helyszínen, a Waldorf Astoriában. Az amerikai elnök egy órás beszédet mondott. Donald Trump szerint Irán ellen indított háborúja rendkívül jól halad. Azt kérte az újságíróktól, hogy ne higgyenek az álhíreknek. Kijelentette, hogy negyedszer is elindul, és győzni fog az elnök választáson. Ezzel egyszerre utalt arra a valótlan állítására, hogy megnyerte a 2020-as választást, valamint arra a többször hangoztatott felvetésére, hogy az alkotmányban rögzített kétciklusos korlát ellenére harmadik elnöki ciklusra is pályázhat.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió! Rádió Andrét, FM 101.
6: Elmúlt 2 óra, jó hétvégét kívánok a stúdióban Karakas Balázs egészen este 6-ig. Az írás sorra 90-es évekbeli hatalmas zenéjével jön. Egy olyan dal, ami ott maradt a sikerlisták élén jó sokáig. Itt az Always.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te.

Jó hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, és egy kellemesnek ígérkező nyárias délutára már csak a reggi zene ritmusa hiányzik, ebben pedig Bob Marley a műfaj egyik legismertebb alakja fog segíteni, akinek a zenéje világszerte több generációt inspirált. A dalaiban megjelenik a béke, az összetartozás és a társadalmi igazságosság témája, és azt hiszem, hogy pont ez kell ahhoz, hogy lazítsunk egyet szombat délután. Could you be loved?

Ez a Rádió Antrit, pörgetjük a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. 27-28 fok délután Szekszárdon jelentős mennyiségű csapadékra egyáltalán nem kell készülni. Úgyhogy ez szerintem egy jónak ígérkező júliusi délután. Pláne, hogy egy kis nosztalgiát is hordoz magában, hiszen egy nagyon-nagyon ismert Shaniz dal érkezik most. Könnyed, vidám hangulat miatt a korszak egyik legkedveltebb dala lett. Mindjárt jön a 91-es örökzöld, az I Love Your Smile.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: rossznak lenni jó?
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám.
4: Hozzuk a jó dalokat, jó hétvégét kívánok, Karakas Balázs vagyok. Shanice érkezik azzal a zenéjével, ami több országban top 10-es helyezést ért el. A 90-es évek elejének optimista hangulatát idézi. I love your smile.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez bizony a Rádió Antrit. Játsszuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. 3 óra után is, de még előtte mondjuk a programokat. A Művészetek Házában vár egy fotókiállítás, amely Noam Ken izraeli fotóművész munkáit mutatja be, amelyek a holokauszt túlélő zsinagógák történetét és mai állapotát dokumentálják. A kiállítás egyszerre művészeti és történelmi élmény, hiszen a képek nem csak építészeti értéket mutatnak be, hanem a közösségek múltját, kultúráját is felidézik. Egészen augusztus 1-jéig a Művészetek Házában. Aztán jön majd a Tarka Fesztivál Bonyhádon, az egyik legjelentősebb nyári rendezvénye a településnek, ami a város mezőgazdasági hagyományaira és gasztronómiájára épül. Mellette ugye koncertek, kézműves vásár, gyermekprogramok, helyi termékek, meg hát ugye finom gasztronómiai események váltják egymást augusztus 14-én és 15-én. 3 órakor pedig hírek nálunk, aztán pedig Pink és a Fun House. This used to be a fun house.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Nyár a Humán szolgáltatónál foglalkoztatás felügyeleti akció ellenőrzés a megyében. Szeles, de meleg lesz vasárnap. Jó napot kívánok, Janner Gyoli vagyok. 2026. július 25-én szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A dombóvári járási ügyészség minősített lopásbüntette miatt emelt vádat 2 Somogy vármegyei férfi ellen. A vádirati tényállás szerint a 45 és 19 éves somogyi férfiak anyagi nehézségeik miatt elhatározták, hogy besurranásos lopásokkal fognak pénzhez jutni. A megbeszéltek szerint az idősebb férfi ment be a lakásokba értékek után kutatni, fiatalabb társa pedig a közelben figyelte, hogy közeledik-e valaki. A páros tavaly novemberben Dombovára utazott, ahol egy nap 2 lakásba mentek be, de csak az egyikből tudtak értékeket eltulajdonítani, mert a másik esetben az otthon lévő tulajdonos megzavarta őket. Ahol viszont sikerrel jártak, onnan több mint 700 ezer forint értékben vittek el ékszereket. Az ügyészség a 2 férfit nagyobb értékre üzletszerűen elkövetett lopás büntetével és minősített lopás vétségének kísérletével vádolja, amely bűncselekmények közül az előbbi 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A járási ügyészség a különös és többszörösen visszaeső idősebb férfivel szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást, még a speciális bűnismétlő fiatalabb vádlott vonatkozásában felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz a dombovári járásbíróságnál. A Tolna vármegyei kormányhivatal, mint foglalkoztatás felügyeleti hatóság 2026. június 22 és július 10 között akcióellenőrzést tartott a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége és a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatása érdekében. Az akcióellenőrzés során a hatóság kiemelten a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítését vizsgálta. Az ellenőrzések lefolytatására 5 ágazatban építették építőipar, vagyonvédelem, feldolgozóipar, mezőgazdaság és egyéb került sor. A 27 ellenőrzött foglalkoztató a kisvállalkozások közé tartozik. Az akció ellenőrzés során ellenőrzött foglalkoztatók közül 15 munkáltató volt szabálytalansággal érintett, az összes ellenőrzött 56%-a. 79 fő foglalkoztatottat vontak ellenőrzés alá, közülük 43 fő esetében tártak fel valamilyen szabálytalanságot. Bejelentés nélküli foglalkoztatás 7 munkáltatónál 10 főt érintően nyert megállapítás, amely munkaviszony továbbá az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok esetében egyaránt előfordult és jellemzően rövid időszakot érintett. Az építőiparban volt a legnagyobb arányú a bejelentés nélküli foglalkoztatás, de előfordult a feldolgozóipar és a mezőgazdaság ágazatot érintően is. Az ellenőrzés eredményeként 7 munkaügyi bírság határozat született, 10 főt érintően, figyelmeztetés határozat 7 esetben, 12 főt érintően, figyelmeztetés határozat kötelező intézkedéssel pedig 2 esetben, 21 főt érintően. Az ellenőrzés alá vont foglalkoztatók minden esetben együttműködők voltak. Zajlanak a megszokott nyári programok a Humán Szolgáltató Központnál, akik már az iskola kezdése is készülnek. A részletekről Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgatót kérdeztük.
7: A Humán Szolgáltató Központ 2026 nyarán ismét folytatta a már megkezdett, jól bevált szabadidős programjait. Ezek közül az egyik leglényegesebb az a nyári napközinek a biztosítása, ami folyamatosan megy június, illetve július 1-től egészen augusztus közepéig. Ezen kívül már meghirdettük az Egy Táska Szeretet tanszergyűjtési akciónkat, amivel szeretnénk segíteni és támogatni a rászoruló családokat, gyerekeket, akik a mi ügyfélkörünkbe tartoznak. Ezt mindig időbe szoktuk hirdetni, hiszen már a családok, ahogy összerendezik a tanszereket, és ami megmaradt esetleg előző évről, akkor azt szoktuk kérni, hogy ne dobják ki, vagy ne tegyék félre, hanem mi nagyon szívesen fogadjuk ezeket az adományokat. Ezen kívül ugye, ami hát még intézményünknél szokott lenni az adománynap, és ezt most az intézményünk költözése miatt a nyár hátralévő 2 hónapjában, tehát itt júliusban és augusztusban már nem tartjuk meg, hanem szeptembertől már az új helyünkön, mert hogy augusztus hónapban a Garai tér 1-7 szám alá fog a Humán Szolgáltató Központ költözni, és szeptember 1-től ott várja az ügyfeleket, és ott fog minden szolgáltatásunk az elkövetkezendő időszakban, amíg a Vörösmarty utca 5 szám alatti helyünket felújítják.
6: Szerdán este az Együtt Egymásért Nappali Intézmény javára gyűltek a támogatások Bonyhádon a Kossuth utca 35-ben megtartott jótékonysági garázsvásáron, tudtuk meg Bonyhád város Facebook oldaláról. Álom Gyöngyi, az intézmény vezetője a köszönet hangján szólalt meg. A vártnál nagyobb érdeklődés övezte a jótékonysági eseményt, amelyet az összegyűlt 810 ezer forint is szépen tükröz. Érezhető volt, hogy az érdeklődők nem csupán a vásár tárgyaiért, hanem az intézmény támogatásának szellemében érkeztek. Köszönet illeti a képviselőtestület döntését, Filóné Ferenc Ibolya polgármesterasszony aktivitását és az önkormányzat dolgozóinak előkészítő, illetve lebonyolító munkáját, amelyek mind lehetővé tették az esemény megvalósulását. Az összegyűlt támogatás nagy segítség lesz abban, hogy a régóta tervezett terápiás szobát alakítsuk ki az intézmény ellátottjai számára, olvasható a Postban. Többen jelezték a Szekszárdi Sportközpont felé, hogy az atlétikai pályán a kalapácsvető körhálótartó oszlopa eltörött, tudtuk meg a központ Facebook oldaláról. A balesetek elkerülése érdekében ezúton kérnek mindenkit, hogy a pálya használata közben fokozott körültekintéssel közlekedjen és tartson biztonságos távolságot a sérült, megdőlt tartórúd mellett. A szerkezet javítása és cseréje már folyamatban van. Mivel ez egy kifejezetten speciális oszlop, a beszerzése és a helyreállítás a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe, ezért a csere befejezéséig mindenki türelmét és megértését kéri a sportközpont. A ciprusi Limassol városa ad otthont a Mevza U18 és U20 strandröplabda tornának, ahol július 23-26 között szerepelnek a fiataljaink, köztük egy szekszárdi versenyzővel, Keszthelyi Szabolccsal. A magyar delegáció a következő. Nők U18-ban Sárik Veres Léna, Zádor Alisz, Kéri Emma Gréta, Csuta Leila, edző Meszlényi Tamás. A férfiak U18-ban Kisbertók Levente, Szűcs Gergely Jábel, Ritter Bálint, Mándi Olivér, edzőjük Olázs Zsolt. A nők U20-ban Sárik Veres Léna, Matkovics Alma Dóra, Tóth Anna, Kücsön Panna, Boros Lilla Lotti, Pocsai Nóra, az edző pedig Szabó Dorottya és Honti Rihárd, a férfiak U20-ban Pongrácz Vince, Gaudie Tyson Gabriel, Födő Gergő, Keszthelyi Szabolcs, az edző Udvarhelyi Márton. Vasárnap napközben nyugat és délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és a délután a Dunántúlon már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek később keletebbre is áttolódnak. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaesett a hőmérséklet. Vasárnap Szekszárdon és a Vételkörzetben a hajnali 16 fok után napközben 31 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 3 óra után is velünk a nyár és a jó hangulat Szekszárdon. Én Karakas Balázs vagyok, köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt. Pink és egy olyan dal, ami a személyes élményeiből merít és egy kapcsolat lezárását dolgozza fel. Itt a Funhouse!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt. Méghozzá egy jó nyári délutánt, amikor egy falat a görög dinnyéből szinte életet menthet. Revillini jön most az Antriton, és az ő egyik legújabb dala, amely alternatív R&B és pop elemeket ötvözött, és ezáltal vált nagyon különlegessé. Én megmerem kockáztatni, hogy némi kis szólos hangzás is benne van még. És hát persze Revillini különleges hangszíne miatt sok kritikus figyelmét is felkeltette. Jön a Love Me Not!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánunkat itt a Rádió Antrit egész hétvégén a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. A Green Day most a folytatásban, úgyhogy felidézhetjük azokat a pillanatokat, amikor a 2000-es években még eléggé nehéz volt hozzáférni azért az új zenékhez, mert mindig volt egy haver, akinek az MP3 lejátszóján valahogy ezek ott voltak. Ez a dal 2006-ban Grammy-díjat is nyert az év felvétele kategóriában. Green Day, Boulevard of Broken Dreams, azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Már megint egy hétfőkedd.
1: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Hello, én Karakas Balázs vagyok. Egy olyan dal érkezik most a következőkben, ami a 2000-es évek rockzenéjének egyik meghatározó darabja. Sokak számára a tinédzser évek egyik felejthetetlen dala a Green Day-től. Boulevard of Broken Dreams.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Köszönöm, hogy együtt rádiózunk és tölthetjük a hétvégét. Ez a Rádió Antrit, picivel járunk már 4 óra előtt. Mondom a programokat, mert hogy jön a Ringató, ez elsősorban kisgyermekes családoknak szóló zenés foglalkozás. A program során mondókák, népdalok, ritmusjátékok és közös éneklés segíti a gyermekek zenei fejlődését és természetesen a szülő-gyermek kapcsolatnak az erősítését. Mindez a Kulturális Központban augusztus 15-én várja az odalátogatókat. Ugye Szekszárdon is lesznek majd augusztus 20-ai ünnepségek, a programok között városi megemlékezés, ünnepi beszédek, lesz kenyérszentelés, kulturális műsorok és családi programok. Hát gyakorlatilag ilyenkor a város megtelik látogatókkal, kézműves árusokkal és vendéglátóhelyekkel. Jó szórakozást kívánok hozzá, és persze jönnek most a friss információk, aztán 4 óra után majd Jonas Blue és J.P. Cooper, Perfect Strangers.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5+1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, és van, ahol le is állt a gázolajeladás, írja a Portfólió. A holtankoljak.hu szerint bár a hétvégén nem lesz újabb nagy kereskedelmi árváltozás, a tarifák nagyjából két naponta 8-9 forinttal drágulnak, de ez a hét közepén még nem jelent meg a kutakáraiban. A Portfólió arról számol be, hogy egyes töltőállomások már nem tudják finanszírozni a nagy és a kis kereskedelmi árak közötti különbséget. Hétfőn egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. Az FBS saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Az ársapkára utalva azt írták, szerintük az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal büntetlenül megállítani. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés augusztus 1-től. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranyavár megyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított távozni akaró férfit. A négy pécsi ápoló ellen felfüggesztett szabadságvesztést kértek, és a foglalkozásuktól is eltiltanák őket. Péntek este megtartották a Fehérház tudósítói vacsoráját, amelyet áprilisban el kellett halasztani, mert egy merénylő lövöldözni kezdett. A mostani vacsorát végül nem az áprilisi helyszínen, a Washington Hiltonban rendezték meg, hanem egy kisebb helyszínen, a Waldorf Astoriában. Az amerikai elnök egy órás beszédet mondott. Donald Trump szerint Irán ellen indított háborúja rendkívül jól halad. Azt kérte az újságíróktól, hogy ne higgyenek az álhíreknek. Kijelentette, hogy negyedszer is elindul, és győzni fog az elnök választáson. Ezzel egyszerre utalt arra a valótlan állítására, hogy megnyerte a 2020-as választást, valamint arra a többször hangoztatott felvetésére, hogy az alkotmányban rögzített két ciklusos korlát ellenére harmadik elnöki ciklusra is pályázhat.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: 4 óra után a hétvégi lazítást is együtt tölthetjük. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Én Karakas Balázs vagyok, és ebben az órában majd zenél a Kid Rock, érkezik a nyár minden élménye egy dalba belecsomagolva, előtte pedig egy szintén könnyed dal, több országban platina lemez minősítést kapott. Jonas Blue, J.P. Cooper.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Jó hétvégét, és persze jó nyári hétvégét. Ez a Rádió Andrit. Emlékezhetünk fiatalkorunk, tinédzser éveink, vagy éppen kisiskolás korszakunk nyári pillanataira, amikor össze lehetett futni az unokatesókkal, összeraktak minket mondjuk a szülők, és tök jól szórakoztunk, vagy éppen már kamaszkorunkra, amikor bejártuk az egész várost, megcsináltuk a magunk hülyeségeit, énekeltünk esetleg, sütögettünk a tábortűz mellett, és annyira jó volt, hogy így nem volt kötelezettség, nem volt semmi, csak voltunk. És talán ez az élmény hiányzik felnőtt korunkból a legtöbb esetben. Kid Rock és az All Summer Long!

vagyok, hogy együtt töltjük a mai délutánt. A Rádió Antritton pörgetjük a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Jó idő lesz ma is, de holnap picit már melegebb, 31 fok, de holnap még az is benne lesz a pakliban, hogy némi zivatart kapunk a nyakunkba, úgyhogy így tessék készülni. Jelentős mértékű és mennyiségű csapadékot egyébként nem ígérnek a meteorológusok. Még most éjszaka is jó hűvös lesz, úgyhogy érdemes lesz nyitott ablak mellett aludni. Nálunk pedig addig is azok a zenék jönnek, amelyek fűtik a szívünket, hiszen Sergio Mendes felvétele érkezik, ez egy klasszikus a 60-as évekből, de a Black Eyed Peas 2006-ban kitalálta, hogy tök jó lenne ennek egy kicsit új életet adni, és közösen a bűvészúrral megcsinálták. A Más Kanada azonnal hallható.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630-883-83-51.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Hello, Karakas Balázs vagyok, pörgetjük a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Most a brazil zene egyik legismertebb nemzetközi nagykövete érkezik hozzánk a következőkben, Sergio Mendez, aki ezt a dalt eredendőleg a 60-as években készítette el, de a Black Eyed Peas a 2000-es évek végén feldolgozta. Nyira Mascherata!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

0: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.
1: Get warm with the fever on the dance floor.

Itt a Rádió Antrit, köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánunkat, mondom a program lehetőségeinket, mert hogy jön például majd a Borok és Húrok Fesztivál, a Szekszárdi Borvidék egyik különleges nyári eseménye ez, ami a borászatot és az élő zenét kapcsolja össze. Lesznek itt akusztikus koncertek, különböző zenei produkciók, a cél nyilván a kulturált szórakozás népszerűsítése. Mindez augusztus 22-én lesz majd Szekszárdon. Ezen túlmenőleg el lehet majd látogatni még egy kicsit komolyabb tematikájú rendezvényre, Noam Ken Holokauszt túlélők kiállítására, amely augusztus 1-ig várja a látogatókat a kulturális központban. Jó szórakozást kívánok, mindehhez jönnek hozzánk a legfontosabb információk, aztán a következő órában egy nem is olyan rég házasodott énekesnő Taylor Swift jön majd az Antihero.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton. A Borsodabói Zemplénvár megyei Lénárdarócon 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az intézkedés az Agárt Park strand kempinget, a Tini strandot, Velence északi strandját, a Velence Korzó és szabad strandot és a Velence Resort & Spa-t is érinti. Eltávolították a szennyezőanyagot a Fekete-Körösről, de a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken a Békésvár megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán szennyezés miatt, ami valószínűleg marhaürülék volt. Hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 109 méter hosszú és majdnem 20 méter széles szerkezet mozgatása a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni. A hétvégi munkák miatt a Gubacsi híd környezetében ideiglenes forgalmi rend lép életbe, terelő útvonalakat jelölnek ki, több csomópontban és lehajtón forgalomkorlátozás lesz. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Exim Bank 4 összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. A tárca átvilágította a bankot. Kiderült, nagy kockázatú, gyenge biztosítékok mellett nyújtott jelentős összegű hitelügyletekben, a kedvezményezettek között a volt kormányfőveihez és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető érdekeltségek bukkantak fel. Hétfőn tárgyalja a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amit februárban ellenzéki képviselők nyújtottak be. Az ellenzék a kezdeményezést egyebek mellett a belgrádi egykori vezérkari épület együttes műemléki védettségének megszüntetésével, valamint a szerb kulturális miniszter ellen indult büntető eljárással indokolta. Már több mint 220 ezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban az erdőtüzek miatt. A francia hatóságok pénteken hivatalosan is kérték az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválását, és Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is kirendelte a lángok megfékezésére. Spanyol tisztviselők szerint a Madrid körüli helyzet túl van a tűzoltók kapacitásán. Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, a Copernicus klímaváltozás kutatói szerint az 1980-as évek óta a globális átlagsebesség kétszeresével.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül, hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
7: 5 óra után is nálunk szólnak a jó zenék. Hello, Karakas Balázs vagyok. Ja, majd Arás, Dua Lipa. Előtte viszont az énekesnő, aki nem is olyan rég házasodott, és persze hatalmas nagy hazacári volt. Taylor Swift-től az Antihero.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zene.

0: How to Stop.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy kellemesnek ígérkező nyári délutánon is a Rádió Antrit szól. Dua Lipával most a következőkben, és tőle az első nemzetközi áttörést hozó slágerével. A dal több európai országban is top 10-es helyezést ért el, és ez volt az a dal, aminek a sikere megalapozta Dua Lipa későbbi világkarrierjét. Jön a Be The One!

0: Itt a Rádió Antrit, jó hétvégét kívánok! Az atlétika pálya használóinak pedig fontos infóm van, eltörött ugyanis a kalapácsvető kör hálótartó oszlopa, a javítás és a csere már folyamatban van, azonban a speciális alkatrész beszerzése miatt a helyreállítás hosszabb időt is igénybe vehet, addig arra kérik a pálya használóit, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek és tartsanak biztonságos távolságot a sérült tartószerkezettől. Végül is a biztonság az első. Nálunk pedig az, hogy jó zenék szóljanak, most az iráni svéd előadó művész Arash és Rebecca, Temptation, azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Egy olyan dal érkezik, ami a keleties dallamvilág és a dancepop hangzás különleges kombinációjára épül, de hát ilyen volt a 2000-es évek, és benne egy Arash nevű ember nagyon jól nyomta. Jön a Temptation!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antrittal tölti a mindennapokat, és persze azt is, hogy az elmúlt 6 óra hosszát is együtt tölthettük. Én már a búcsúzom, de legközelebb jövő héten is jövök majd. Szombaton, déli 12 órától együtt rádiózhatunk. Karakas Balázs, kicsekkol, jó hétvégét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Már megint egy hétfőked.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.
7: André, ez a Rádió André.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét, tabletet

0: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő kártedorjé krémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-ig érvényes a CBA üzletekben.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, és van, ahol le is állt a gázolajeladás, írja a Portfólió. A holtankoljak.hu szerint bár a hétvégén nem lesz újabb nagy kereskedelmi árváltozás, a tarifák nagyjából két naponta 8-9 forinttal drágulnak, de ez a hét közepén még nem jelent meg a kutakáraiban. A Portfólió arról számol be, hogy egyes töltőállomások már nem tudják finanszírozni a nagy és a kis kereskedelmi árak közötti különbséget. Hétfőn egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. Az FBS saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Az ársapkára utalva azt írták, szerintük az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal büntetlenül megállítani. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés augusztus 1-től. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranyavár megyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított távozni akaró férfit. A négy pécsi ápoló ellen felfüggesztett szabadságvesztést kértek, és a foglalkozásuktól is eltiltanák őket. Péntek este megtartották a Fehérház tudósítói vacsoráját, amelyet áprilisban el kellett halasztani, mert egy merénylő lövöldözni kezdett. A mostani vacsorát végül nem az áprilisi helyszínen, a Washington Hiltonban rendezték meg, hanem egy kisebb helyszínen, a Waldorf Astoriában. Az amerikai elnök egy órás beszédet mondott. Donald Trump szerint Irán ellen indított háborúja rendkívül jól halad. Azt kérte az újságíróktól, hogy ne higgyenek az álhíreknek. Kijelentette, hogy negyedszer is elindul, és győzni fog az elnök választáson. Ezzel egyszerre utalt arra a valótlan állítására, hogy megnyerte a 2020-as választást, valamint arra a többször hangoztatott felvetésére, hogy az alkotmányban rögzített két ciklusos korlát ellenére harmadik elnöki ciklusra is pályázhat.
1: Rádió Andrit időjárás.
3: Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 101.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30 www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Elkezdődtek a végrehajtóink a Szóka Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A RevBlog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fiók telepe pedig könnyen hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fiók telepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlan piaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült fel az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők, erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A mostani keret újabb segítség a már kifizetett 46,5 milliárd forint kárenyhítő juttatáson felül. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott kár. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is ír, a budapesti nagybani piacon a múlt héten már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit marad. Fokozzák a vaddisznók kilövését Horvátországban az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezésére. A mezőgazdasági miniszter az állattartókat ismét a járványvédelmi előírások betartására szólította fel. Tájékoztatása szerint több mint 20 ezer állat egészségügyi ellenőrzést végeztek, és csaknem minden második gazdaságban találtak valamilyen szabálytalanságot Horvátországban.
1: Rádió Andrit időjárás.
3: Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az autonómia volt a fő téma a bálványosi nyári szabad egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik út.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Ideiglenes rendőrösöt alakítottak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A rendőrség a térség forgalmát a légtérből is folyamatosan figyeli, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Azt kérik, hogy mindenki figyelje a kihelyezett táblákat és tartsa be az iránymutatásokat. A parkolókban hagyott autókat mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel, az utastérben látható helyen ne hagyjanak őrizetlenül semmilyen értéket. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlag órabér szintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. 50-250 ezer forint között alakul a balatoni gyermektáborok heti ára nyáron a választott program típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől függően, írja a Balatoni Turizmus Szövetség. A napközis táborok már 50-80 ezer forinttól elérhetők, míg a klasszikus, tartalmasabb napközis programok 80-140 ezer forintba kerülnek. A szállást és a teljes ellátást is biztosító táborok ára általában heti 100-250 ezer forint. Az intenzívebb szakmai programok, mint például a nyelvi, zenei, kézműves technológiai táborok vagy sportakadémiák ára meghaladhatja a 250 ezer forintot is. Az országos jégkármérséklő rendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat akkor kapcsolják be, ha 30%-nál nagyobb az esélye a jégesőnek. A jégveszélyes zivatarfelhő kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttatnak a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek képződnek, csökken a károk esélye, miközben nem csökken a csapadék mennyisége. Franciaországban még soha nem égett le annyi erdőterület július közepéig, mint idén, amióta két évtizede mérések készülnek. Az erdőtüzek elsősorban a déli ország részben és a párizsi régióban pusztítottak.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

akinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.